0: ancora voi. 6023.
1: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének hármas a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Veil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Veilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Veil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Ivon igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
2: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
1: 1946-ban feleségül ment Antoine Veilhez, és 3 fiúk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simone lehetőséget látott benne.
2: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
1: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetés-végrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemreméltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
2: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam. Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weil-t is meghallgatjuk.
1: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. Két úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Weil rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
2: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
1: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
2: Európa a haladás reményét testesíti meg.
1: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
2: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
1: 1990-ben Simone Weilt kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is, az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelkiismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Weil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. We'll be right back. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
3: Als EU-wetgeving ter sprake komt, horen we vaak grote namen als het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de EU-begroting of de Europese Green Deal. Maar in feite heeft de meeste EU-wetgeving invloed op het dagelijks leven van mensen in de steden en regio's van de EU. En daar sluit de belangrijkste doelstelling van het Europees Comité van de Regio's op aan, namelijk de belangen van de steden en regio's van de EU beschermen. Het Europees Comité van de Regio's is een orgaan dat de Europese instellingen adviseert. Het zet zich in om de burgers van de EU dichter bij de Europese besluitvorming te brengen. De leden van het comité houden rekening met de behoeften en eisen van de regio's en passen de EU-wetgeving toe op de lokale realiteit. Zo heeft het samen met de Europese Commissie een handboek gepubliceerd over de Europese Green Deal met richtsnoeren voor lokale en regionale overheden. De Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement moeten het Comité van de Regio's om advies vragen over wetgeving die lokale en regionale overheden aangaat. Het comité kan ook advies uitbrengen over om het even welk onderwerp als het meent dat er iets in strijd is met lokale of regionale belangen. Als het comité niet wordt geraadpleegd wanneer dat nodig is, kan het zijn institutionele rechten verdedigen door een zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wil je meer weten over het Hof van Justitie en zijn werkzaamheden? Beluister dan de aflevering Het Hof van Justitie van de Europese Unie uit deze podcastreeks. Het Comité van de Regio's werd in 1992 opgericht via het Verdrag van Maastricht. Dit orgaan zou politici uit de regio's van de EU vertegenwoordigen en de inwoners en de instellingen van de EU met elkaar verbinden. De eerste vergadering vond plaats in 1994 in Brussel. Oorspronkelijk werden de leden van het comité door de EU-landen benoemd en hun ambtstermijn duurde 4 jaar. Met het verdrag van Nice kreeg het comité een nieuwe samenstelling en de structuur is sindsdien niet meer gewijzigd. De leden dienen nu telkens 5 jaar en ze moeten deel uitmaken van een regionale of lokale overheid, wat vroeger geen vereiste was. Het Comité van de Regio's stelt 329 leden die tijdens plenaire vergaderingen bijeenkomen. Ze vertegenwoordigen meer dan 92.000 gemeenten en 240 regio's uit de hele EU. Net als in het Europees Parlement zijn de EU-landen in het Comité van de Regio's vertegenwoordigd in verhouding tot de omvang van hun bevolking. Landen van vergelijkbare omvang krijgen hetzelfde aantal zetels toegewezen. Zo hebben de grootste landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, elk 24 leden. Malta, het kleinste EU-land, heeft daarentegen slechts 5 vertegenwoordigers, terwijl Cyprus en Luxemburg er elk 6 hebben. Op deze manier speelt de bevolkingsomvang wel degelijk een rol, maar wordt vermeden dat grotere landen te veel macht hebben. De leden van het Comité van de Regio's zijn georganiseerd in fracties, zoals dat ook het geval is in het Europees Parlement. De leden kiezen hun voorzitter en eerste vicevoorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. Zij werken samen met de commissies van het Comité van de Regio's om adviezen, verslagen en resoluties op te stellen waarover het comité tijdens plenaire vergaderingen stemt. Maar het Comité van de Regio's gaat niet alleen over politiek. Een van de doelstellingen ervan is participatie op regionaal, lokaal en individueel niveau aan te moedigen. Regionale en lokale overheden, verenigingen, NGO's, experts, academici en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen aan enquêtes, raadplegingen en evenementen. Een van die evenementen is de Europese Week van Regio's en Steden, die elk jaar in oktober in Brussel plaatsvindt en 4 dagen duurt. Daarbij komen politici, deskundigen, bedrijven, financiële instellingen en lokale en Europese verenigingen samen. Tijdens het evenement buigen meer dan 1000 sprekers zich over lokaal en regionaal beleid in de EU. Het comité reikt ook de prijs voor de meest ondernemende regio's van Europa uit. Deze prijs staat open voor alle regio's met politieke bevoegdheden en beloont regio's en steden in de EU voor hun beleidsstrategie op het vlak van ondernemerschap. Winnaars krijgen voor een bepaald jaar het label Europese Ondernemende Regio. In 2025 werd het label toegekend aan Galicië in Spanje, Krapina-Zagorje in Kroatië en Mazovië in Polen. Het Europees Comité van de Regio's ondersteunt ook jonge politici en biedt hun opleidingen op maat aan. Het comité nodigt jonge leiders uit om plenaire vergaderingen en evenementen bij te wonen. Op de Europese top van regio's en steden bijvoorbeeld kunnen zij burgemeesters, regionale leiders en leden van het Europees Parlement ontmoeten. Het Europees Comité van de Regio's vormt een brug tussen de Europese instellingen en de burgers. Het versterkt de stem van lokale en regionale overheden die in nauw contact staan met hun lokale gemeenschappen. Brussel en Straatsburg lijken voor velen van ons ver van ons bed, maar het Comité van de Regio's brengt de EU veel dichter bij huis. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
4: Terveys on suurin voimavaramme. Se on tärkeää jokaisen oman hyvinvoinnin kuin myös tuottavuuden kannalta. Se auttaa talouttamme kukoistamaan onnellisessa, yhtenäisessä yhteiskunnassa. Yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista on tukea kansanterveyttä kaikissa jäsenmaissa. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme siitä, miten EU vahvistaa jäsenmaidensa terveydenhuoltojärjestelmiä ja tekee niistä kestävämpiä. Terveydenhuoltojärjestelmät ovat EU:ssa epäilemättä maailman parhaita. EU:n kansalaiset elävät nykyään pidempään ja ovat terveempiä kuin ennen. Myönteisestä kehityksestä huolimatta, julkisen terveydenhuollon alalla on edelleen monia haasteita. Niitä ovat muun muassa korkeat terveydenhuoltokustannukset, lääkepula ja uudet terveysteknologiat sekä uudet taudit ja pandemiat. Koronapandemia järisytti kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä ympäri maailmaa. Tämä koski myös EU-maita. EU:n piti reagoida pandemiaan tehokkaasti ja varautua paremmin vastaaviin kriiseihin tulevaisuudessa. Siksi Euroopan unioni laati EU for Health-ohjelman vuosille 2021-2027. Keskeistä ohjelmassa on EU:n terveyslainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano. Kokonaisbudjetti on 4,4 miljardia euroa. Ohjelman avulla EU haluaa varmistaa, että lääkevarannot riittävät ja että terveydenhuoltoalalla on riittävästi henkilöstöä odottamattomien tilanteiden varalta. Ohjelman tavoitteena on myös auttaa EU:ssa asuvia ihmisiä, jotta he saisivat helpommin lääkkeitä ja terveydenhuoltoa. EU for Health-ohjelma ei ole ainoa kansanterveysaloite. EU on laatinut kattavan strategian varmistaakseen, että kansanterveyden suojelu otetaan huomioon kaikilla politiikan aloilla. Tätä lähestymistapaa kutsutaan nimellä terveys kaikissa politiikoissa. Esimerkkinä voidaan mainita pellolta pöytään strategia, jolla tuetaan kestävän ja terveellisemmän ruoan tuotantoa. Toinen esimerkki on ilman, veden ja maaperän nollapäästöohjelma, joka auttaa luomaan puhtaamman ja terveellisemmän elinympäristön. EU:lla on jopa virasto, joka vastaa terveytemme suojelusta. Se on Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus. Ja kuten kaikki tiedämme, ennaltaehkäisy on aina hoitoa parempi vaihtoehto. Sairauksia ehkäistään muun muassa rokotuksilla. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola korosti rokotusten merkitystä kesäkuussa 2025 maailmanlaajuisessa terveyshuippukokouksessa. Euroopan unionilla on ollut johtoasema maailmassa terveydenhuoltoalalla ja rokotteiden saatavuuden parantamisessa. Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti ajanut vahvempia, älykkäämpiä ja oikeudenmukaisempia investointeja, koska tiedetään, että terveys on perusta, jolle rakentuu kaikki muu: rauha, vauraus ja vakaus. EU:n ennaltaehkäisytoimet eivät kuitenkaan rajoitu rokotuksiin. Se myös torjuu mikrobilääkeresistenssiä ehkäisemällä infektioita. Mikrobilääkeresistenssi syntyy, kun bakteerit, virukset, sienet ja loiset muuttuvat ajan myötä, eivätkä enää reagoi lääkkeisiin. EU pyrkii myös puuttumaan erilaisiin terveysongelmiin. Niitä ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, jotka ovat EU:n suurin kuolinsyy. Huumeiden, alkoholin tai tupakan käyttö lisää sydänkohtausten ja muiden sydänsairauksien riskiä. Siksi Euroopan unioni on ottanut käyttöön politiikan, joka sääntelee kyseisten aineiden ja erityisesti tupakan käyttöä. Savukkeiden hinta on korotettu ja pakkauksiin on laitettu kuvia, joiden tarkoituksena on varoittaa ihmisiä tupakoinnin riskeistä. Nämä toimenpiteet ovat vähentäneet merkittävästi tupakoitsijoiden määrää. EU pyrkii torjumaan myös syöpää, joka on EU:n toiseksi yleisin kuolinsyy. Syöpätapaukset pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain. Syöpäseulontojen määrää on myös lisätty EU-maissa huomattavasti. Tarkoituksena on vähentää syöpäkuolleisuutta. Yleisimpiä kuolinsyitä EU:ssa ovat siis sydän- ja verisuonitaudit sekä syöpä. Mutta tilanne on hieman erilainen, kun on kyse 15-29-vuotiaista henkilöistä. Tässä ikäryhmässä yleisin kuolinsyy ovat onnettomuudet tai muut ulkoiset tekijät. Toiseksi yleisin kuolinsyy on itsemurha. Mielenterveysongelmat voivat johtaa itsemurhaan. Niitä ei kuitenkaan ole vain nuorilla. EU:ssa kamppailee mielenterveysongelmien kanssa arviolta 84 miljoonaa ihmistä. Tilanne on huolestuttava. Siksi EU pitää erityisen tärkeänä mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kaikilla elämänalueilla, niin kotona, koulussa kuin työpaikallakin. Se myös kannustaa EU-maita tarjoamaan uudenlaisia mielenterveysalan lähipalveluja. EU huolehtii myös lääketoimituksista. Maaliskuussa 2025 komissio esitti ehdotuksen kriittisiä lääkkeitä koskevaksi säädökseksi. Tavoitteena on lisätä lääketuotantoa ja tarjontaa siten, että helpotetaan rahoituksen saantia ja nopeutetaan menettelyjä, hankintatoimia ja kansainvälisten kumppanuuksien luomista. EU on perustanut myös kriittisten lääkkeiden allianssin. Se neuvoo, miten lääkkeiden saatavuutta voidaan parantaa. Allianssi kokoaa yhteen sidosryhmiä EU-maista, keskeisiltä toimialoilta, kansalaisyhteiskunnasta ja tiedeyhteisöstä. Sitten on vielä Euroopan lääkevirasto Amsterdamissa. Se helpottaa lääkkeiden kehittämistä, valvoo niiden turvallisuutta, arvioi myyntilupia ja tarjoaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisille. Tehokkaiden lääkkeiden kehittämisen ja kansanterveyden edistämisen lisäksi on myös tärkeää ottaa uusimmat teknologiat osaksi terveydenhuoltoa. EU painottaa erityisesti digitaaliteknologioita, bioteknologioita ja sähköistä terveydenhuoltoa. Tarkoituksena on ottaa käyttöön sähköiset potilaskertomukset, terveydenhuollon etäpalvelut ja puettavat laitteet sekä mobiilisovellukset, data-analyysit ja muita digitaalisia välineitä. EU on keskellä terveydenhuoltojärjestelmien digitaalista muutosta ja yhdenmukaistamista. Näin varmistetaan, että EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat kestäviä, nykyaikaisia ja aina ajantasalla. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.

0: A tagság előfeltétele emellett a stabil és demokratikus intézményrendszer és a jogállamiság. Működő piacgazdaságok léphetnek csak be, amelyek vállalni és teljesíteni is tudják az uniós tagsággal járó kötelezettségeket. Hivatalos tagjelölt státuszt csak azok az államok kaphatnak, amelyek megfelelnek bizonyos alapvető politikai és gazdasági kritériumoknak, és készek az elvárt reformokra. Az uniós jogszabályokat maradéktalanul át kell emelniük saját jogrendjükbe, és vállalniuk kell, hogy a jövőben saját pénznemüket euróra váltják. Ha teljesülnek a feltételek, megkezdődhetnek a hivatalos csatlakozási tárgyalások, az Európai Unió különböző szakpolitikai területeit lefedő 35 tárgyalási fejezetről. A csatlakozni kívánó ország jogszabályait átvilágítják, és rendszeresen értékelik az egyes fejezetek lezárásáig. A tárgyalások és a reformok lezárultával végleges formát ölt a csatlakozási szerződés. A tagjelölt ország akkor nyer felvételt az Európai Unióba, ha ezt a szerződést ő maga és minden uniós tagország egyaránt ratifikálja. A 9 tagjelölt ország Albánia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia, Törökország, Ukrajna és a Moldovai Köztársaság. Az utóbbi 2 ország 2022. júniusában, Grúzia pedig 2023. decemberében kapta meg ezt a státuszt. Mindhárom ország hosszú utat járt be ehhez. A döntésben kétségtelenül az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborúnak is szerepe volt. Koszovó továbbra is csak potenciális tagjelölt. Az említett országok mindegyike részesülhet az uniós alapok forrásaiból, és igényt tarthat szakpolitikai tanácsadásra, valamint élhet az uniós belső piachoz kiterjedt hozzáférést biztosító társulási megállapodások nyújtotta előnyökkel. Az Európai Parlament minden ország esetében évente felméri a reformok alakulását, ami alkalmat ad a még hátralévő teendők meghatározására is. Egy ország uniós csatlakozását a parlamentnek is jóvá kell hagynia. A bővítés nem más, mint befektetés Európa békéjébe, biztonságába és stabilitásába. Ahogyan az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola fogalmazott a Nyugat-Balkánnal foglalkozó magas szintű konferencián 2022. júniusában. A bővítést mindig is átalakulási folyamatként fogtuk fel, azoknak az országoknak az átalakulásaként, amelyek Európára otthonukként akarnak tekinteni. Az Európai Bizottság várakozásai szerint Szerbia és Montenegró már 2025-ben az Európai Unió tagjává válhatna. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
10: E tu cosa fate?
9: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
9: Certo, a Vercelli, presso il CTV.

0: Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
1: Det finns fortfarande allt för många ställen i världen där hbtqi-personers mänskliga rättigheter kränks systematiskt. Många länder har diskriminerande lagar som gör att hbtqi-personer riskerar att gripas, dödas, utsättas för våld eller andra hårda straff. Att leva under sådana förhållanden är mycket påfrestande, både för ens fysiska och mentala hälsa. I över 60 länder är det olagligt att ha sex med en person av samma kön. I dessa länder hotas hbtqi-personer med fängelse, böter och andra straff. Åtminstone 7 länder har dödsstraff för sådana så kallade brott. Det är i Jemen, Uganda, Saudiarabien, Nigeria, Mauritanien, Iran och Brunei. Sedan 2013 har flera andra länder infört nya lagar som kriminaliserar samkönade förhållanden. FN och olika människorättsorganisationer har kritiserat dessa lagar. Sån lagstiftning kan skapa en hotfull atmosfär där homofobi och hatbrott rent av uppmuntras.
0: Jämlikhet och respekt för mångfald är själva kärnan i hela EU-projektet. Därför har EU också ett av världens mest omfattande regelverk mot diskriminering. Alla EU-länder uppmuntras att vidta både juridiska, politiska och ekonomiska åtgärder mot våld, hatpropaganda och marginalisering. EU gör också vad det kan för att förbättra rättigheterna för hbtqi-personer i andra delar av världen. EU-kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli, sa så här 2020.
2: It is unacceptable.
1: Det är oacceptabelt att människor ska behöva lida bara för att vara sig själva. Ibland får de till och med betala med sina liv. Det som händer våra bröder och systrar stärker bara min beslutsamhet att fortsätta jobba för och marschera tillsammans med hbtqi-personer både i och utanför Europa. Även där vi inte är välkomna. Vi vet att vi gör det som är rätt.
2: We know that we are doing the right thing.
0: 2020 antog EU-kommissionen för första gången någonsin en 5-årig strategi för jämlikhet för hbtqi-personer. Den tog upp en rad olika åtgärder på 4 områden. 1. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer. 2. Att garantera deras säkerhet. 3. Att bygga upp ett inkluderande samhälle där hbtqi-personer deltar på lika villkor. Och 4. Att verka för jämlikhet för hbtqi-personer i hela världen.
1: De som kämpar mot homofobi, transfobi och bifobi har en stabil juridisk grund att stå på. Inte bara i EU-fördragen utan också i EU-stadgan för de grundläggande rättigheterna. Den sistnämnda var den första internationella stadgan för mänskliga rättigheter där diskriminering på grund av sexuell läggning uttryckligen förbjöds. Ändå räckte det inte med den lagen för att få till en verklig förändring. Fördomar mot homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner kan anta många olika skepnader. Marginalisering och verbalt och fysiskt våld sker varje dag i vårt samhälle.
0: Över hälften av EU-borna anser att diskriminering av homosexuella och bisexuella är vanligt i deras land. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker nästan 7 av 10 europeer att hbtqi-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Lika många vill också att samkönade äktenskap ska tillåtas i hela Europa. Jämfört med den tidigare undersökningen från 2019 har stödet för hbtqi-personer ökat. Och detta trots att det blivit vanligare med hatpropaganda både online och offline och att länder som Polen och Ungern antagit nya diskriminerande lagar. Mm. 2021 antog parlamentet en resolution som utropade EU till en frihetszon för hbtqi-personer. Där alla ska vara fria att vara sig själva och få leva och frodas i ett inkluderande samhälle. Budskapet till de regeringar som har infört diskriminerande lagstiftning mot hbtqi-personer har varit tydligt. Men EU har också riktat uppmärksamhet mot människorättssituationen för hbtqi-personer utanför unionen och har betonat att den måste beaktas när hbtqi-personer söker asyl i EU. Diskriminering kan hända var och när som helst. Som EU-medborgare måste vi värna alla våra medmänniskors rättigheter och välmående. Vi måste vara en del av lösningen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai sąjungos piliečių padės kurti Europos Sąjungos ateitį balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Europos Sąjungos institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šį kartą panagrinėsime svarbų klausimą, kaip šiais klaidingos informacijos plitimo laikais rasti patikimų šaltinių ir atpažinti oficialią Europos Sąjungos institucijų informaciją. Artėjant Europos parlamento rinkimams, labai svarbu susipažinti su kandidatais ir jų politika ir žinoti, kokie klausimai yra aktualūs šiandien. Vis dėlto internete gausu klaidinančios informacijos, taigi atskirti faktus nuo pramanų nėra paprasta. Šiandien paaiškinsime, kaip veiksmingai orientuotis informacijos gausoje. Pirma, pakalbėkime apie tai, kodėl svarbu rasti patikimus šaltinius. Klaidinga informacija gali daryti poveikį mūsų suvokimui ir mūsų sprendimams, ypač balsuojant. Europos Sąjunga yra sudėtingas darinys, todėl norint suprasti, kaip ji veikia, reikia tikslios informacijos. Ieškodami informacijos internete, paprastai paieškos sistemoje surenkame reikšminius žodžius. Tai nėra bloga mintis, vis dėlto turėkite omeny, kad pirmieji jūsų paieškos rezultatai nebūtinai yra patys patikimiausi šaltiniai. Dažnai tai būna lankomiausi arba paprasčiausiai remiami tinklalapiai. Geriausias būdas rasti patikimą šaltinį – tiesiog apsilankyti bet kurios ES institucijos svetainėje. Šiose svetainėse pateikiama tiksli ir aktuali informacija apie politiką, teisės aktus ir ES institucijų funkcijas. Pagrindinė oficiali ES svetainė yra europa.eu. Čia rasite daugybę informacijos, gautos tiesiogiai iš šaltinio. Kaip atpažinti oficialias ES svetaines? Pirmiausia, reikia žinoti, kad oficialių ES svetainių domenų vardų galūnė yra europa.eu. Be to, šios svetainės visada prieinamos visomis oficialiosiomis ES kalbomis, o jų tinklalapio apačioje nurodomos kitos ES institucijos arba kiti kanalai. ES svetainėse pateikiami faktai ir skaičiai visada yra patikrinami moksliniuose šaltiniuose ir statistikos įstaigose. Patikimų šaltinių taip pat galima ieškoti ES institucijų patvirtintose arba tvarkomose oficialiose socialinių tinklų paskyrose. Jose dažnai pateikiama patikima aktuali informacija ir paaiškinimai svarbiais klausimais. Patvirtintos paskyros šalia savo pavadinimo paprastai turi mėlyną varnelę, nurodančią, kad jos yra autentiškos. Be to, galite apsilankyti oficialiuose politinių partijų ir Europos parlamento rinkimuose dalyvaujančių kandidatų svetainėse. Jose dažnai būna pateikiamos išsamios kandidatų programos ir politiniai pasiūlymai, kuriuos jūs galite palyginti. Taip pat svarbu palyginti informaciją iš kelių šaltinių. Jei tam tikra naujiena atrodo įtartina ar prieštaringa, patikrinkite jos tikslumą patikimose naujienų organizacijose arba faktus tikrinančiose svetainėse. Galiausiai atsargiai vertinkite socialiniuose tinkluose skleidžiamą informaciją. Nors socialinių tinklų platformos labai padeda bendrauti su kitais žmonėmis ir gauti informacijos, jos taip pat yra potenciali klaidingos informacijos skleidimo terpė. Prieš dalindamėsi arba patikėdami internete paskelbtą informaciją, visada patikrinkite šaltinį ir autorių. Taigi, artėjant Europos parlamento rinkimams, yra itin svarbu ieškoti patikimų šaltinių, jei norite priimti informaciją pagristus sprendimus. Susigaudyti klaidingos informacijos painiavoje ir priimti pagristus sprendimus padės oficialius interneto svetainės. Taip pat nepamirškite tikrinti informaciją iš įvairių šaltinių ir kritiškai vertinkite tai, ką matote internete. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra bendras pasiekimas ir už ją esame bendrai atsakingi. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
4: Március 8-án minden évben a Nemzetközi Nőnapot ünnepli a világ. Gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is textilmunkásnők léptek sztrájkba jogaikért. Üzenete a kezdetektől fogva változatlan. A férfiak és a nők közötti egyenlőségért vívott évszázados küzdelem előtt tiszteleg. Az évek során a súlya nőttön nőtt, amiben nem kis szerepe van Európának. Ezen a napon jó megállni egy pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
5: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 ezer textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzeti Nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
4: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.
5: Egy évre rá, 1911-ben több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
4: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a nemzetközi nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
5: A II. Világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
4: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felsővezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
5: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértáblái közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
4: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. Megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával. Ez hatalmas előrelépést jelent. Egy 2025. novemberében elfogadott állásfoglalásban pedig a képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra dolgozzon ki kellőképpen nagyra törő nemi esélyegyenlőségi stratégiát konkrét lépésekkel. A parlament hathatósabb uniós intézkedéseket vár el a nemi alapú erőszak visszaszorításához, a nők egészségügyi ellátásának egyetemes biztosításához, a nők és a férfiak foglalkoztatási és bérezésbeli különbségeinek tényleges felszámolásához, valamint a nők eddig kivívott, de egyes országokban sajnálatosan csorbuló jogainak védelméhez.
5: A képviselők azt is fontosnak tartják, hogy a politikában több nő juthasson szóhoz. Az első közvetlen európai parlamenti választások után 1979-ben Simone Veil-t választották meg az intézmény elnökéül. Akkor még csak 16% volt a női képviselők aránya a testületben. Ma ez már közel 40%, így a nemek szempontjából a világ egyik legkiegyensúlyozottabb összetételű parlamentjének számít.
4: Az Európai Parlament minden évben március 8-a körül különleges rendezvényeket és vitafórumokat szervez, ezzel is jelezve a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét.
5: A Nemzetközi Nőnap nem csak egy piros betűs dátum, cselekvésre buzdít. A nők jogaiért több mint egy évszázada indított küzdelem még ma is tart. Az Európai Unióra pedig ebben továbbra is nagy szükség van. Mert magától nem lesz jobb a helyzet. Tenni is kell érte. Még pedig nekünk, mindannyiunknak.
4: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
6: Avete mai sentito parlare dei vicepresidenti del Parlamento europeo? Sono figure politiche importanti e il loro ruolo è cruciale. Ma chi sono, cosa fanno di concreto e come vengono eletti?
7: Come per le altre cariche, anche per i 14 vicepresidenti il primo passo sono le elezioni. Le europee si tengono ogni 5 anni, ma il Parlamento elegge presidente e vicepresidenti ogni 2 anni e mezzo. Per la prima parte della legislatura vengono eletti a luglio, nella prima plenaria dopo le elezioni. Per la seconda parte vengono invece eletti a metà legislatura, nel mese di gennaio.
6: L'elezione di un nuovo o di una nuova vicepresidente può avvenire anche in un altro momento, ad esempio se uno di loro accetta una carica politica nel proprio paese o in un'altra istituzione europea e il suo posto resta vacante.
7: Ne abbiamo avuto un esempio nel gennaio 2023, quando l'eurodeputato lussemburghese Mark Angel è stato eletto vicepresidente al posto di Eva Kaili, rimossa dall'incarico a seguito di uno scandalo di riciclaggio e corruzione.
6: I candidati alla carica di vicepresidente possono essere nominati dai gruppi politici del Parlamento o da un gruppo di almeno 36 deputati. Il voto è a scrutinio segreto e per essere eletti bisogna ricevere più della metà dei consensi.
7: Se i candidati che ottengono la maggioranza assoluta al primo scrutinio sono meno di 14, si procede a un secondo scrutinio con le stesse modalità per assegnare i seggi restanti. Se poi è necessario un terzo scrutinio, l'elezione avviene a maggioranza relativa, per cui a un candidato o a una candidata basta ottenere più voti degli altri. In caso di pareggio, il seggio va al candidato più anziano.
6: Ora che sappiamo da chi e come vengono eletti i vicepresidenti, vediamo quali sono i loro compiti e doveri.
7: I vicepresidenti svolgono compiti specifici che vengono loro affidati dalla Presidente del Parlamento. Ad esempio la assistono, la rappresentano o la sostituiscono a seconda delle necessità.
6: Possono dirigere le sessioni plenarie del Parlamento e quindi aprirle, chiuderle o sospenderle. Mantengono l'ordine durante le sedute, danno la parola ai deputati, chiudono le discussioni, dichiarano aperte le votazioni e ne proclamano i risultati.
7: I vicepresidenti possono anche rappresentare il Parlamento nelle sedi internazionali, nelle cerimonie e nelle questioni amministrative, giudiziarie o finanziarie. Per questo viaggiano spesso in paesi fuori dall'Unione e incontrano i rappresentanti di altre istituzioni.
6: Infine, i vicepresidenti fanno parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo, che è l'organo responsabile di garantire il corretto funzionamento dell'istituzione. L'Ufficio di Presidenza pianifica anche il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. Quando scelgono i membri dell'Ufficio di Presidenza, i deputati cercano di garantire che vicepresidenti e questori rappresentino a grandi linee i gruppi politici del Parlamento.
7: In questo podcast abbiamo parlato del ruolo di vicepresidente del Parlamento Europeo. Per saperne di più sulle altre figure chiave di questa istituzione, come presidente, ufficio di presidenza e questori, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
6: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
8: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
9: Oh, ma perché fai la voce così seria e sensual?
8: Perché fa figo.
9: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
8: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
9: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
8: 6023, tre città, una sola voce.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
11: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
12: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
11: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
12: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
11: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
12: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
11: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
12: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
11: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
12: Palazzo Madama per
11: la magia. Per la città sono organizzati infatti vari

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Európában rengeteg műanyag nem jut el a szelektív hulladékgyűjtőkbe. A legyártott és elhasználódott műanyagok nagy része ugyanis hulladéklerakókban, hulladékégetőkben, vagy sajnálatos módon a természeti környezetben végzi. Műanyagcikkek milliárdjairól beszélünk, amelyek évszázadok alatt bomlanak csak le a természetben.
2: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban megnézzük, mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy bolygónk ne fulladjon bele az általunk termelt műanyag hulladékba.
1: Nincs a Földnek olyan eldugott zuga, ahol ne találnánk műanyagot. Földön, vízben, levegőben, mindenhol ott van már a szennyezés. Szélmalomharcnak tűnik, az Európai Uniónak mégis eltökélt szándéka, hogy a világ más országait is bevonva tisztábbá és fenntarthatóbbá tegye a környezetet a jövő nemzedékei számára.
2: Döbbenetesek a statisztikai adatok. Hiába tudják egyre többen, hogy mennyire fontos a műanyag hulladékok szelektív gyűjtése és újrafeldolgozása, és hiába készek egyre nagyobb számban tenni is ezért, a műanyag hulladékok jelentős részét még ma sem sikerül újrahasznosítani az Európai Unióban. Becslések szerint jelenleg a műanyag csomagoló anyagokból keletkező hulladéknak kevesebb, mint 40%-át dolgozza fel újra az Európai Unió, így zömük hulladéklerakókba és hulladékégetőkbe kerül, vagy ami ennél is rosszabb, közvetlenül a környezetet szennyezi. Elég kétségbejtő a helyzet, bekerült az óceánokba, a termőföldekbe, és persze ezeken keresztül az élő szervezetekbe is. Az Európai Unió már régóta küzd a műanyag szennyezés visszaszorításáért. Az elmúlt években a műanyagok esetében is elindult egy folyamat, hogy a gyártás-felhasználás-kidobás hármasára épülő hagyományos gazdaság helyett a körforgásosság érvényesüljön, azaz ismét értékes alapanyag legyen a hulladékból. Ebben mérföldkőnek számít az a 2018-as uniós stratégia, amely már konkrét elvárásokat határoz meg a műanyag hulladékok mennyiségének csökkentésére, az újrafeldolgozás arányára és a műanyag termékek környezettudatos tervezésére nézve.
1: Ennek hatására és az Európai Parlament kitartó nyomására született meg 2019-ben az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv, amely tilalmat rendelt el a környezetet nem károsító termékekkel könnyen helyettesíthető műanyagcikkek forgalmazására. Ilyenek például a műanyagból készült eldobható evőeszközök, tányérok, szívószálak, fültisztító és más pálcikák. Persze az is fontos cél volt, hogy más egyszer használatos műanyagtermékekből, például ételtartókból és poharakból is kevesebb fogyjon, illetve hogy a gyártói felelősség a begyűjtésre és az újrafeldolgozásra is kiterjedjen, és ezek árát végső soron a környezetszennyezők fizessék meg. Az Európai Parlament ezzel egyértelműen jelezte, hogy vége azoknak az időknek, amikor kikik következmények nélkül dobálhatta szét a műanyag tárgyakat.
2: Az EU azonban nem csak szabályoz, tilt és büntet. Tevékenyen támogatja magát a műanyagipart is, hogy az a megváltozott körülményekhez igazodva meg tudjon újulni. A körforgásos gazdaságra való átálláshoz ugyanis jelentősen változtatni kell a gyártási technológiákon és alapanyagokon. Az Európai Unió ehhez több programon és kezdeményezésen keresztül is biztosít forrásokat. Anyagilag segít a vállalkozásoknak, hogy innovatív, fenntartható technológiákba tudjanak beruházni, hogy termékeik gyártásához újrafeldolgozásból nyert alapanyagokat is fel tudjanak használni, és hogy környezetkímélőbb munkafolyamatokra tudják átképezni alkalmazottaikat.
1: Ám sajnos van még egy óriási probléma, amellyel az Európai Parlamentnek foglalkoznia kell. A mikroműanyagok jelentette láthatatlan veszély. A mikroműanyagok, azaz az 5 mm-nél kisebb műanyag szemcsék megjelenése és felhalmozódása egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Többféle forrásból származnak, nagyobb műanyagtárgyak lebomlása mellett kozmetikumok mikroszemcséiből, műszálas textilek mosásakor, sőt, autógumik kopásakor is keletkeznek.
2: Rendkívül riasztóak az adatok. Egyes tanulmányok szerint naponta mikroműanyag szemcsék milliárdjai kerülnek a környezetbe. Ott vannak az óceánok legmélyén, a legmagasabb hegycsúcsokon, ételeinkben, vízünkben, a belélegzett levegőben, sőt saját szervezetünkben is.
1: Az Európai Bizottság 2021-ben cselekvési tervet terjesztett elő a levegő, a víz és a talaj szennyezőanyag mentesítésére, amelyben a környezetbe kibocsátott mikroműanyagok mennyiségének 30%-os csökkentését irányozta elő 2030-ra.
2: Az Európai Parlament a maga részéről átfogó intézkedéseket sürget ennek eléréséhez. A képviselők vizsgálják annak lehetőségét, hogy jogszabályilag tiltsák be a mikroműanyagok szándékolt felhasználását. Gondoljunk csak a kozmetikai bőrradírokra. Olyan innovatív megoldásokat szeretnének látni, amelyek nem engedik, hogy mosáskor vagy a szennyvízből mikroműanyagok kerüljenek a folyókba és a tengerekbe. A probléma rendkívül összetett, de a parlament kész arra, hogy annak minden vetületét megvizsgálja.
1: Lehetőségeihez és képességeihez mérten mindenkinek tennie kell valamit a cél érdekében. Lehet ugyanis bármilyen szigorú vagy átfogó a jogi szabályozás, végeredményben rajtunk áll vagy bukik a sikere. Fogyasztóként nagy a hatalmunk. Sokat számít, hogy milyen termékeket választunk. Ha lehet, mellőzzük az egyszer használatos műanyagokat, keressünk tartósabb alternatívákat, és ne feledkezzünk meg a szelektív gyűjtésről sem. Kis lépések ezek az egyén szintjén, de óriási változást indíthatnak el.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
3: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai ES piliečių padės kurti jos ateitį balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šį kartą sužinosite, kaip Europos parlamente paskirstomos vietos ES šalims. Europos parlamentas, kaip ES teisėkūros institucija, atstovauja milijonų ES piliečių iš 27 valstybių narių interesams. Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ir įsitikinimų, Europos parlamento vietų paskirstimas rodo ES įsipareigojimą demokratijos ir atstovavimo principams. Šiais metais bus išrinkta 720 Europos parlamento narių. Jų bus 15 daugiau nei dabartinės kadencijos parlamente. Kad geriau suprastumėte, kaip vyksta demokratiniai procesai Europos Sąjungoje, atidžiau pažvelkime į tai, kaip valstybėms narėms paskirstomos vietos Europos parlamente. Vietos paskirstomos taikant proporcingo narių skaičiaus mažinimo principą. Ši sistema buvo įgyvendinta pagal Lisabono sutartį. Štai kaip ji veikia. Kiekvienai šaliai skiriamas tam tikras vietų skaičius. Didesnėms šalims tenka daugiau vietų, o mažesnėms – mažiau. Europos parlamento nariai iš didesnių šalių taip pat atstovauja didesniam gyventojų skaičiui negu nariai iš mažesnių šalių. Pavyzdžiui, daugiausia gyventojų turinti ES šalis yra Vokietija. Ir jai tenka didžiausias vietų skaičius Europos parlamente, tai yra 96. Mažiausiam šalims, kaip antai Malta, Liuksemburgas ir Kipras, tenka tik po 6 vietas. Ir tai yra minimalus šaliai tenkantis vietų skaičius Europos parlamente. Taigi, vienas Europos parlamento narys iš Vokietijos atstovauja apytiksliai 860 tūkstančių gyventojų, o narys iš Maltos apytiksliai 90 tūkstančių gyventojų. Taip užtikrinama, kad kiekvieno piliečio balsas turėtų tokį patį svorį, kad ir kokioje šalyje jis gyventų. Išrinkti Europos parlamento nariai būrėsi į frakcijas. Šis pasiskirstimas vyksta pagal politinės pažiūras, o ne pagal pilietybę. Devintąją kadenciją trukusią nuo 2019 iki 2024 metų Europos parlamentas turėjo 7 frakcijas, bet tai nėra iš anksto nustatytas skaičius. Frakcijai suformuoti reikia ne mažiau kaip 23 Europos parlamento narių, kurie atstovautų bent jau ketvirtadaliui ES šalių. Po šį birželį vyksiančių Europos parlamento rinkimų vietų paskirstimas atspindės Europos politinę įvairovę. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį, rengiant teisės aktus ir formuojant politiką, darančią poveikį milijonams visos ES gyventojų. Tai tik viena iš priežasčių, kodėl rinkimuose svarbus ir jūsų balsas. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra kolektyvinis pasiekimas ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
11: Di cosa si occupa la vostra associazione?
10: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
11: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
10: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
11: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
10: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli
12: 62 3
13: 60 20 che
14: 60 23
13: 60 23
12: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.